0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.
2: Flawless. Absolutely flawless. Perfection.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt. Az új országgyűlés szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása mai és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa napi fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is, lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a dolgokat, mert

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 11-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: A középfokú felvételiben megkezdődött a rendkívüli eljárási szakasz. Pécsre érkezik a székesfehérvári Vörösmarty Színház egy előadása. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ma kezdődik a rendkívüli középiskolai felvételi azok számára, akik az általános eljárásban egyetlen intézménybe se kerültek be, vagy pedig meggondolták magukat, és mégsem ott akarnak tanulni, ahová felvételt nyertek. Az Oktatási Hivatal honlapján található az a kereső, amelyben szűrhetőek azok az intézmények, melyek szabad férőhelyeket hirdettek meg. Baranyában, Pécs mellett Magyarhertelenden és Szigetváron hirdettek üres helyeket a középfokú iskolák. A rendkívüli felvételi során a diákok közvetlenül a kiválasztott középfokú intézménybe jelentkezhetnek felvételre. Benyoszki, a szabadság szerelmese Pécsre érkezik. A Pécsi Nemzeti Színházban május 14-én láthatja majd a közönség a székesfehérvári Vörösmarty Színház vendégjátékát. A zenés produkció Jókai Mór története nyomán Szikora János rendezésében elevenedik meg a színpadon. A kalandos életű 18. századi világutazót György Rózsa Sándor kelti életre. Mellette Trokán Péter, Závodszky Noémi és Váradi Eszter is közreműködik az előadásban. A részletekről bővebben a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet tájékozódni. Pécsre került a hallásdiagnosztika történetének egyik legjelentősebb emléke, a Békési György Nobel-díjas fizikus által kifejlesztett első automatikus audiométer. A készüléket 1947-ben hozta létre alkotója, és ezzel forradalmasította a hallásvizsgálatokat, melyeket addig manuálisan és meglehetősen pontatlan módszerekkel végeztek el. A találmány kulcs szerepet játszott Békési György orvosi Nobel-díjában is, melyet 1961-ben kapott meg. A berendezés most dr. Dúl Gábor főorvos adományaként került a Pécsi Tudományegyetemre, melyet a fülorgégész rezidensek számára a tananyagba is beépítenek. Nyílt napot tart május 16-án szombaton a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Azokat várják, akik érdeklődnek az egyházi, oktatási vagy szociális tanulmány területek iránt. A nyílt napon délelőtt 9:30-kor intézményi és Erasmus tájékoztatót tartanak, majd óralátogatások várják a vendégeket, akik így személyesen tapasztalhatják meg a főiskola közösségét, légkörét. Az intézmény a 2026-27-es tanévre több államilag finanszírozott képzést is meghirdetett, nappali és levelező munkarendben. A jelentkezési határidő június 10-e. A részletekért a Pécsi Egyházmegye oldalát érdemes felkeresni. Új képzés indul a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán szeptemberben. Az intézmény tájékoztatása szerint a Művészi Beszédtechnika című egyéves gyakorlatorientált kurzus a hang, a test és a színpadi jelenlét összehangolt fejlesztésére irányul. A szakirányú továbbképzésre egyetemi végzettséggel rendelkezőket várnak, elsősorban azokat, akik munkájuk során rendszeresen használják a hangjukat, például pedagógusok, előadó művészek, logopédusok, trénerek. A képzés levelező formában valósul meg, a részletekről bővebb tájékoztató a kar honlapján érhető el. Újabb helyszíneken lesznek a héten véradások. Nem változott az állandó baranyai véradópontok helye. Pécsett a Pacsirta utcában minden hétköznap, míg a Forrás véradóponton hétfőn, szerdán és pénteken van véradás. A Mohácsi kórházban kett kivételével minden hétköznap várják a véradókat a Szepesi téri épületben. A kihelyezett véradások sem maradnak el. Ma Pécsett a Kereskedelmi és Iparkamaránál, illetve Komlón a Sportközpontban. Kedden Palota-Bozsokon a Házasságkötőteremben, szerdán a PTM műszaki karán, csütörtökön Pécsett a Melinda utcai óvodában, pénteken pedig szintén Pécsett a Jókai Mór általános iskolában várják a véradókat. Ezen a héten újabb helyszíneken várható az adóhatóság munkatársainak megjelenése. Az adótrafipaxban ezúttal két kiemelt helyszín szerepel. Kedden Szentlőrincen a Pécsi utcában lévő kereskedelmi egységeket keresik fel, míg szerdán Siklóson a Felszabadulás utcában található ruhaboltokban lesz ellenőrzés. A revizorok fókuszában a számla és nyugtaadás mellett az alkalmazottak szabályos bejelentésének vizsgálata is szerepel. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villany környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Helyi civil szervezetek támogatására hirdetett pályázatot Mecseknádasd önkormányzata. A község honlapján olvasható felhívás szerint egyesületek, alapítványok pályázhatnak a támogatásra, szakmai programok, rendezvények lebonyolítására vagy személyi jellegű ráfordításokra. A pályázatokat május 28-áig várják. A szükséges tudnivalók, illetve az adatlap elérhetőek a mecseknádast.hu oldalon. Nem a megszokott látvány fogadja a magyar hertelenden járókat. A községben ugyanis az önkormányzat ideiglenesen elbontotta a millenniumi emlékművet. Az alkotást felújítják, majd megújulva kerül vissza helyére. Az avatási ünnepséget a tervek szerint június 4-én tartják. Csaknem 10 millió forint támogatáshoz jutott a Somogyi Madárvonulás Kutató Állomás, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány jóvoltából. Ennek köszönhetően az állomás területén található faház megújulhat, ami jelentős előrelépést jelent az állomás infrastrukturális fejlesztésében. A munkák hamarosan elkezdődnek, a fejlesztés pedig nem csak az itt dolgozók munkáját könnyíti majd meg, de közvetve hozzájárul a madár- és természetvédelem erősítéséhez is. Május 7-e és 9-e között rendezték a Paraúszó Világkupa sorozat berlini állomását, ahol a PSN ZRT Pécsi Sportiskola két versenyzője, Konkoly Zsófia és Iván Bence is szerepeltek. Konkoly Zsófia 200 vegyesen újabb világranglista elsőséget szerzett, míg Iván Bence immár 4 Európa-bajnoki szintidővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy jó formában várhatja az idei kontinens viadalt. A férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszásában vezető NKA Pécs szombaton a sereghajtó oroszlány vendége volt. A találkozón az oroszlány 89-84-re győzte le a Pécset. A pécsiek a mérkőzésen 3 játékost is nélkülöztek sérülés miatt. Remi Ebel, Brbaklics Alexa és Bor Gábor sem léphetett pályára. A következő fordulóban május 13-án szerdán az NKA a Zalaegerszeg vendége lesz. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt, jó hetet! Május 11-én hétfőn sok boldogságot a névnapos Ferenceknek és istenetes szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Kezdjünk is a Destiny's Child-dal, aztán folytatja Wolf Kati, és jönnek a Gettó szuperszárjai is. 0620 55 55 155, ide pedig jöhetnek a közlekedési infók. Még egyszer, jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Majd csak június elején lesz az idei monakói nagydíj, viszont a múltban, ezen a napon május 11-én egy csomószor volt például 75-ben, 86-ban és 97-ben is Monakóban Forma 1-es nagydíj. A 75-ös futamot Niki Lauda nyerte, a 86-ost Alain Prost, a 97-es monakói Forma 1-es nagydíj győztese pedig Michael Schumacher volt. Jöjjön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, a Black Eyed Peas-től Where is the Love, a Besten, jó reggelt!

0: legjobb zenék. Viharokkal tűzdelt lesz a hétfő, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, amelyet Amy Winehouse dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Siklósra és Szentlőrincre is ellátogatnak a héten az adóhatóság munkatársai. Napközben legfeljebb 22 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten újabb helyszíneken várható az adóhatóság munkatársainak megjelenése. Az adótrafipaxban ezúttal két kiemelt helyszín szerepel. Kedden Szentlőrincen a Pécsi utcában lévő kereskedelmi egységeket keresik fel, míg szerdán Siklóson a Felszabadulás utcában található ruhaboltokban lesz ellenőrzés. A revizorok fókuszában a számla és nyugtaadás mellett az alkalmazottak szabályos bejelentésének vizsgálata is szerepel. Új képzés indul a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán szeptemberben. Az intézmény tájékoztatása szerint a Művészi Beszédtechnika című egyéves gyakorlatorientált kurzus a hang, a test és a színpadi jelenlét összehangolt fejlesztésére irányul. A szakirányú továbbképzésre egyetemi végzettséggel rendelkezőket várnak, elsősorban azokat, akik munkájuk során rendszeresen használják a hangjukat, például pedagógusok, előadó művészek, logopédusok, trénerek. A képzés levelező formában valósul meg, a részletekről bővebb tájékoztató a KAR honlapján érhető el. A férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszásában vezető NKA Pécs szombaton a sereghajtó oroszlány vendége volt. A találkozón az oroszlány 89-84-re győzte le a Pécset. A pécsiek a mérkőzésen három játékost is nélkülöztek sérülés miatt. Remi Ebel, Brbaklics Alexa és Bor Gábor sem léphetett pályára. A következő fordulóban május 13-án szerdán az NKA a Zalaegerszeg vendége lesz.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécset tovább folytatódnak adózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és a nap folyamán bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 22 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 11-én hétfőn megérkeznek az idei tavaszi szezon első komolyabb zivatarai, záporai, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. A mai maximum 22, a holnapi 17 fok környékén alakul, elő az esernyőkkel, és jöhetnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Egy ilyet hallgatunk a folytatásban is, NSZT-sáit, a Paid My Dues jön itt a Besten.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, meghallgatjuk május 11-e, hétfő legfrissebb híreit, a következő órában pedig jön többek között a Backstreet Boys. És Nagy Bogi is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a középfokú felvételi rendkívüli eljárási időszaka. Többfelé előfordulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ma kezdődik a rendkívüli középiskolai felvételi azok számára, akik az általános eljárásban egyetlen intézménybe se kerültek be, vagy pedig meggondolták magukat, és mégsem ott akarnak tanulni, ahová felvételt nyertek. Az Oktatási Hivatal honlapján található az a kereső, amelyben szűrhetőek azok az intézmények, melyek szabad férőhelyeket hirdettek meg. Baranyában, Pécs mellett Magyarhertelenden és Szigetváron hirdettek üres helyeket a középfokú iskolák. A rendkívüli felvételi során a diákok közvetlenül a kiválasztott középfokú intézménybe jelentkezhetnek felvételre. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villany környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Május 7-e és 9-e között rendezték a Paraúszó Világkupa sorozat berlini állomását, ahol a PSN ZRT Pécsi Sportiskola két versenyzője, Konkoly Zsófia és Iván Bence is szerepeltek. Konkoly Zsófia 200 vegyesen újabb világranglista elsőséget szerzett, míg Iván Bence immár 4 Európa-bajnoki szintidővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy jó formában várhatja az idei kontinens viadalt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécset tovább folytatódnak adózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és a nap folyamán bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 22 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Two Black és a Waves of Love kezd, jön nem sokára a Backstreet Boys és a New Radicals is. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk nem változott.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt! Május 11-én hétfőn a Ferencek névnapja a mai, illetve a közlekedési kultúra napja, a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Na hát így, óvatosan, jó utat, ha már is dugó baleset van, akkor ne dudálni tessék, hanem jöhet a közlekedési info. Persze csak kihangosítón, headsetten 0620 55 55 155 hívható, de a kedves utas pötyöghet is SMS-t, illetve Viber üzenetet. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól és Timbalandtől.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Érkeznek az idei első komolyabb zivatarok. Ma még 22, holnap pedig egy markáns hidegfront miatt már csak 17 fok lesz. Részletek a hírek végén. A következő fél órát pedig az N-Vogue indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egyetlen alkalommal Pécsett is látható lesz a Benyovszky, a Szabadság szerelmesed című előadás. Napközben ma többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Benyovszky, a Szabadság szerelmese Pécsre érkezik. A Pécsi Nemzeti Színházban május 14-én láthatja majd a közönség a székesfehérvári Vörös Marti Színház vendégjátékát. A zenés produkció Jókai Mór története nyomán Szikora János rendezésében elevenedik meg a színpadon. A kalandos életű 18. századi világutazót György Rózsa Sándor kelti életre. Mellette Trokán Péter, Závodszky Noémi és Váradi Eszter is közreműködik az előadásban. A részletekről bővebben a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet tájékozódni. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villany környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Helyi civil szervezetek támogatására hirdetett pályázatot Mecsek Nádasd önkormányzata. A község honlapján olvasható felhívás szerint egyesületek, alapítványok pályázhatnak a támogatásra, szakmai programok, rendezvények lebonyolítására vagy személyi jellegű ráfordításokra. A pályázatokat május 28-áig várják. A szükséges tudnivalók, illetve az adatlap elérhetőek a mecseknadast.hu oldalon.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett tovább folytatódnak adózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs-Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és a nap folyamán bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 22 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: sötét és szoptad ott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 11-én, hétfőn. Sok boldogságot, kedves Ferencek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a közlekedési kultúra napja. A biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Ma 122 éve megszületett Salvador Dali, szürrealista festő. 94 évvel ezelőtt ezen a napon született Valentino Garavani, olasz divattervező, a Valentino divatház alapítója. 85 éve a mai napon született Eric Burdon, angol zenész, az Animals nevű zenekar énekese. És két foci legenda a végére. 1984-ben a mai napon született Andrés Iniesta, spanyol labdarúgó, és 1992-ben, szintén május 11-én született Thibaut Courtois, belga kapus. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, közlekedés, időjárás, M0, M3-as felé Maglódnál baleset, több kilométeres a dugó, időjárás jelentés pedig lesz a hírek végén is, meg majd a következő órában is. Bob Marley-tól! Sunny Shining, süt a nap, hát mára nem ezt ígérik, hanem záporokat, zivatarokat, komolyabbakat is akár. Részletek nem sokára a hírek végén, és jetlagünk is lesz. Bárcsak úgy élhetnék, ahogy élünk, te meg én. Ja, majd a jetlag tehát, és a te meg én. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Nem sokára újból zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
3: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombóviola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a középfokú felvételi rendkívüli eljárási időszaka. Többfelé előfordulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ma kezdődik a rendkívüli középiskolai felvételi azok számára, akik az általános eljárásban egyetlen intézménybe se kerültek be, vagy pedig meggondolták magukat, és mégsem ott akarnak tanulni, ahová felvételt nyertek. Az Oktatási Hivatal honlapján található az a kereső, amelyben szűrhetőek azok az intézmények, melyek szabad férőhelyeket hirdettek meg. Baranyában, Pécs mellett Magyarhertelenden és Szigetváron hirdettek üres helyeket a középfokú iskolák. A rendkívüli felvételi során a diákok közvetlenül a kiválasztott középfokú intézménybe jelentkezhetnek felvételre. Újabb helyszíneken lesznek a héten véradások. Nem változott az állandó baranyai véradópontok helye. Pécsett a Pacsirta utcában minden hétköznap, míg a Forrás véradóponton hétfőn, szerdán és pénteken van véradás. A Mohácsi kórházban kett kivételével minden hétköznap várják a véradókat a Szepesi téri épületben. A kihelyezett véradások sem maradnak el. Ma Pécsett a Kereskedelmi és Iparkamaránál, illetve Komlón a Sportközpontban. Kedden Palota-Bozsokon a Házasságkötőteremben, szerdán a PTM műszaki karán, csütörtökön Pécsett a Melinda utcai óvodában, pénteken pedig szintén Pécsett a Jókai Mór általános iskolában várják a véradókat. Május 7-e és 9-e között rendezték a Paraúszó Világkupa sorozat berlini állomását, ahol a PSN ZRT Pécsi Sportiskola két versenyzője, Konkoly Zsófia és Iván Bence is szerepeltek. Konkoly Zsófia 200 vegyesen újabb világranglista elsőséget szerzett, míg Iván Bence immár 4 Európa-bajnoki szintidővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy jó formában várhatja az idei kontinens viadalt. Pécsett tovább folytatódnak adózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs-Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és a nap folyamán bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 22 fok közelében alakul majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok! Május 11-én hétfőn, sok boldogságot a Ferenceknek! Az órád az az ex-vízi pólós jamaikai dancehall reggae sztár indítja, aki most vasárnap este remélhetőleg forró jamaikai hangulatot varázsol a Budapest Park színpadára. Sean Paul és a Temperature jön már is! 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Balesettel indul a hét az M0-áson, az M3-as felé Maglódnál történt, a külső sávot lezárták. Az M4-esnél van a sor vége, több kilométeres a dugó, és a másik oldalon is, gondolom, ha a nézelődők miatt. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót 0620 55 55 155. Hát ha nem is Madonnával, de Madonna dalával, a Like a Prayer-rel megyünk tovább a Madhouse-tól. A pop királynője pedig, hát egy, nem is tudom, elég fura ruhakölteményben jelent meg a napokban a Met Gálán, a vörös szőnyegen, és hát nem is egyedül, mert hogy fájtlát 1-2-3-4-5-6 kísérő hölgy tartotta. A szett fekete, úgy néz ki benne, mint egy misztikus boszorkány. A kalapja végén pedig egy kalózhajó árbócához hasonlító képződmény látható. Hát így.

0: Best FM a legjobb zenék jönnek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, viharai. Közben marad a 22 fok körüli maximum, és egy markáns hidegfront is érkezik holnapra, úgyhogy visszaesik a hőmérséklet majd olyan 17 fok környékére. Részletes időjárás jelentés mindjárt, a legfrissebb hírek végén. Fél kilenc után pedig Edwin Collins slágerét indítom majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet, Ferencek, szülinaposok, sok boldogságot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hatóság munkatársai. Napközben legfeljebb 22 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten újabb helyszíneken várható az adóhatóság munkatársainak megjelenése. Az adótrafipaxban ezúttal két kiemelt helyszín szerepel. Kedden Szentlőrincen a Pécsi utcában lévő kereskedelmi egységeket keresik fel, míg szerdán Siklóson a Felszabadulás utcában található ruhaboltokban lesz ellenőrzés. A revizorok fókuszában a számla és nyugtaadás mellett az alkalmazottak szabályos bejelentésének vizsgálata is szerepel. Új képzés indul a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán szeptemberben. Az intézmény tájékoztatása szerint a Művészi Beszédtechnika című egyéves gyakorlatorientált kurzus a hang, a test és a színpadi jelenlét összehangolt fejlesztésére irányul. A szakirányú továbbképzésre egyetemi végzettséggel rendelkezőket várnak, elsősorban azokat, akik munkájuk során rendszeresen használják a hangjukat, például pedagógusok, előadó művészek, logopédusok, trénerek. A képzés levelező formában valósul meg, a részletekről bővebb tájékoztató a KAR honlapján érhető el. A férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszásában vezető NKA Pécs szombaton a sereghajtó oroszlány vendége volt. A találkozón az oroszlány 89-84-re győzte le a Pécset. A pécsiek a mérkőzésen három játékost is nélkülöztek sérülés miatt. Remi Ebel, Brbaklics Alexa és Bor Gábor sem léphetett pályára. A következő fordulóban május 13-án szerdán az NKA a Zalaegerszeg vendége lesz.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Pécset tovább folytatódnak a dózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és a nap folyamán bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 22 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Kapcsoljuk Debrecent és Székesfehérvárt, ahonnan épp a főváros felé tart egy komolyabb viharfelhő, miközben az ország keleti felében még süt a nap. Érkeznek ma az idei év első komolyabb viharai, ezt ígéri a meteorológia, és hogy ma még marad a 22 fok körüli maximum, viszont egy markáns hideg fronthoz lehűlést holnapra már csak 17 fok körül lesz napközben. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai nap, és ez a hét is. Jön George Michael és a Freedom a Besten.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után szólnak tovább a dalok az ezredforduló időszakából, amikor... Annyiszor. TNT, Gajo, két előadó, csak a teljesség igénye nélkül a következő órából. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hetet, ide a fővárosba megérkezett az eső. Hogy mire számíthatunk ma, kiderül a hírek végén, aztán folytatjuk zenével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a középfokú felvételi rendkívüli eljárási időszaka. Többfelé előfordulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ma kezdődik a rendkívüli középiskolai felvételi azok számára, akik az általános eljárásban egyetlen intézménybe se kerültek be, vagy pedig meggondolták magukat, és mégsem ott akarnak tanulni, ahová felvételt nyertek. Az Oktatási Hivatal honlapján található az a kereső, amelyben szűrhetőek azok az intézmények, melyek szabad férőhelyeket hirdettek meg. Baranyában, Pécs mellett Magyarhertelenden és Szigetváron hirdettek üres helyeket a középfokú iskolák. A rendkívüli felvételi során a diákok közvetlenül a kiválasztott középfokú intézménybe jelentkezhetnek felvételre. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villany környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Május 7-e és 9-e között rendezték a Paraúszó Világkupa sorozat berlini állomását, ahol a PSN ZRT Pécsi Sportiskola két versenyzője, Konkoly Zsófia és Iván Bence is szerepeltek. Konkoly Zsófia 200 vegyesen újabb világranglista elsőséget szerzett, míg Iván Bence immár 4 Európa-bajnoki szintidővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy jó formában várhatja az idei kontinens viadalt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécset tovább folytatódnak adózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs-hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és a nap folyamán bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 22 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, jó hetet kívánok! 4 perccel hagytuk el 9 órát. Május 11 hétfő, Ferenc napja, sok boldogságot nekik, és a szülinaposoknak is. Korábban baleset lassította az M0-ás forgalmát az M3-as felé vezető oldalon Maglódnál. Még mindig elég nagy a dugó a környéken. Jó utat! 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. A Kosin kezd a Catch-el, én Max Emmel vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Na erre vártak a már május elején fonnyadozó, itt-ott sárguló növények, fű, fa, virág. Megérkezett az eső, legalábbis a főváros kap most egy jó adag áztatást, de a mai nap folyamán érkeznek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, akár viharai. Több hullámban, több helyen, a maximum 22 fok körül alakul, aztán jön a markáns hidegfront is holnap, ami miatt már csak 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Továbbra is nagy a dugó az M0-áson, az M3-as felé Maglód előtt, ahol korábban baleset történt. Jó utat, Artful Dodgerrel tekerjük vissza az időkerekét, a 90-es és 2000-es években jön a Rewind a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Annyiszor elmondtuk már, de ha valaki még mindig nem jegyezte meg, a hétfő a Classic House napja a Best FM-en. A Night Shift-ben 6-tól a házigazda White Boy, 7-től Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjait. Most a Gajóval megyünk tovább, So Many Times a Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a legjobb zenék. Áprilisi szőlőtőkével megyünk tovább. A kanadai Avril Lavigne neve franciául ezt jelenti, mármint magyarul, ugye? Amikor 2002-ben megjelent a Let Go című albuma, ő lett a legfiatalabb női szóló előadó, aki valaha az Egyesült Királyság toplistájának élére került, ezt a Guinness Rekordok könyve is rögzítette. 18 éves volt ekkor. Az internet egyik leghíresebb összeesküvés elmélete szerint viszont 2003-ban, 19 évesen meghalt, és egy Melissa Vandela nevű hasonmás vette át a helyét a rajongók bizonyítékként, nagy idézőjelben, anyajegyek elmozdulását és hangszínváltozást emlegetnek. Avril többször is nevetve cápolta ezt, és jókat szórakozott a hihetetlen összeesküvés elméleten. Egyébként még mielőtt világsztár lett volna, 15 évesen megnyert egy rádiós versenyt, aminek a fődíja az volt, hogy együtt énekelhetett a szintén kanadai legendával, Shania Twain-nel egy 20 ezer fős arénában. Avril már akkor magabiztosan közölte Shania-val a színpadon, hogy ő is híres énekesnő lesz, és ez így is lett.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kellemes napsütéses időt odakint ma ne nagyon keressük, az éterben viszont jön majd 10 után.
2: Hideg a víz és jéget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol elkábít.
1: Valmar, Manuel, jéget a nap. Jönnek természetesen az ezredforduló időszakának legnagyobb külföldi ikonjai is. Itt lesz például Fatboy Slim. ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Egyetlen alkalommal Pécsett is látható lesz a Benyovszky, a Szabadság szerelmese című előadás. Napközben ma többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Benyovszky, a Szabadság szerelmese Pécsre érkezik. A Pécsi Nemzeti Színházban május 14-én láthatja majd a közönség a székesfehérvári Vörös Marti Színház vendégjátékát. A zenés produkció Jókai Mór története nyomán Szikora János rendezésében elevenedik meg a színpadon. A kalandos életű 18. századi világutazót György Rózsa Sándor kelti életre. Mellette Trokán Péter, Závodszky Noémi és Váradi Eszter is közreműködik az előadásban. A részletekről bővebben a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet tájékozódni. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villany környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Helyi civil szervezetek támogatására hirdetett pályázatot Mecsek Nádasd önkormányzata. A község honlapján olvasható felhívás szerint egyesületek, alapítványok pályázhatnak a támogatásra, szakmai programok, rendezvények lebonyolítására vagy személyi jellegű ráfordításokra. A pályázatokat május 28-áig várják. A szükséges tudnivalók, illetve az adatlap elérhetőek a mecseknadast.hu oldalon.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett tovább folytatódnak adózati munkák a Bolygó és a Péter utca területén. Mindkét helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek, a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Pécs-Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél átépítik a csomópontot, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és a nap folyamán bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 22 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

Best FM a legjobb zenék. Még reggel baleset történt az M0-áson, az M3-as felé Maglódnál. A külső sáv továbbra is zárva van a műszaki mentés idejére, úgyhogy torlódik a pálya. Jelenleg 4-5 kilométeren. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. A 90-es és 2000-es éveket hamarosan Jennifer Lopezzel idézzük meg, most viszont Everlast folytatja.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. 1991 az évszám, amikor május elején nagyjából ilyen tájt megjelent a Roxette harmadik nagy sikerű stúdióalbuma, a Joyride, rajta olyan slágerekkel, mint a Feeding Like a Flower, vagy a Spending My Time, és természetesen a címadó dal. A lemez pedig 31 éve a mai napon lett number one az amerikai slágerlistán. Ezzel olyan rekordot állított fel, amelyet azóta sem sikerült túlszárnyalnia egyetlen skandináv zenekarnak vagy előadónak sem. És azt kevesen tudják, hogy a dal és az album címét Paul McCartney ihlette. Pontosabban egy interjúban elhangzott kijelentése, amely szerint John Lennonnal közösen dalt írni olyan, mint egy joyride, ami kb. Annyit jelent, hogy élménykocsikázás. Bár eredetileg az angolban a kifejezést arra használják, amikor elkötnek egy autót csupán a hetsz kedvéért, és élvezik a többnyire céltalan autókázást.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati fele és az északkeleti régió napsütéses napos gomoly felhős az ország közepén. Itt a fővárosban túl vagyunk, már egy jó adag zuhén. Jönnek az záporok, zivatarok, holnap pedig markáns lehűlés érkezik. 17 fok lesz akkor már csak, a mai maximum 22 fok körül alakul. Még több részletesebb időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig jön többek között Beyoncé. És a Back to Black is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk, hamarosan szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
5: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtése.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása, folytatódnak az írásbeli érettségig, hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt meghallgatásán az első 100 nap feladataként a legfontosabb szerződések áttekintését jelölte meg. Kiszámítható szabályokat, tisztességes versenyt, a korrupcióval szemben zéró toleranciát és átlátható támogatásokat ígért. Kitért arra is, hogy a turizmus önálló államtitkárságot kap. Az energetika területén célzott energiahatékonysági programokat és átlátható nukleáris stratégiát tart szükségesnek. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Ezt már a leendő külügyminiszter mondta bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita leszögezte, ehhez tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség. A következő időszak országgyűlési feladataként az ehhez szükséges olyan törvényi háttér megteremtését jelölte meg, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupcióellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Folytatódik az érettségi, ma digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbeliztetnek a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik május 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten 15-től tartják. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első attól a Madonnától, aki 67 évesen boszorkánynak öltözött a New York-i jótékonysági Met Gala vörös szőnyegén, legalábbis így vonult. Éjfekete ruha, éjfekete hosszú paróka, kezében egy kürt, több méteres fátyol, amit segítői tartottak, fekete kalap, a kalap tetején pedig természetesen egy fekete hajómaket foglalt helyet. Szürrealista látomás, gótikus remekmű, így jellemezték a szettjét. 5 perc elmúlt 11, hello! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék a magyar popot, amerikai hip-hop követi, és ha már a stílusoknál járunk, a hétfő a Classic House jegyében telik itt a Besten, legalábbis a Night Shift-ben, 6 és 8 között 6-tól, a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit Lauer Christian pörgeti.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM a legjobb zenék, mint kiderült, reggel két kamion ütközött az M0-áson Maglódnál az M3-as felévezető oldalon. A 48-as kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják a mentési munka idejére, most is lassabb ott a haladás, illetve baleset történt a 6-os fű Pécsi szakaszán a Zsolnai Vilmos utcában a Lánc utca kereszteződésénél. Két autó ütközött, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita helyett ma és holnap Hori kollégámmal telik a Best délután, úgyhogy nem sokára indítja is a Something About the Music-ot a The Slamming Frogs-tól. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombóviola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Gyors kormányalakítás jön, zajlanak a meghallgatások. Az alapellátás megerősítését ígéri az egészségügyi miniszter jelölt. Hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Erről a leendő külügyminiszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita rámutatott, ehhez olyan törvényi háttér kell, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupció ellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Orbán Anita leszögezte, Magyarország a béke pártjánál nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba és nem fog katonákat, fegyvereket küldeni Ukrajnába. A migráció kérdésében a határvédelem megerősítését ígérte, a bizottság jóváhagyta a külügyminiszteri jelölést. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte, Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé lecsaphatnak záporok, mondom a részleteket az időjárásról. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek a stúdióban, Horváth Zoltán Hori, az ebédidőt együtt töltjük. Budapest fölött elég borús az idő, úgyhogy megpróbálok derűs hangulatot hozni a munkába, méghozzá legjobb zenékkel teszem ezt közösen. Itt lesz például velem Paul Johnson a Get Get Down-nal, na meg Justin Timberlake-et is bekészítettem, ő a Cry Me a River-t hozza ma.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Visszatekerjük az időkerekét a folytatásba egészen 1991-be, amikor is a hip-hop világában egy olyan dal jelent meg, ami egyáltalán nem az utcai trendeket követte, hanem a light dallamot, méghozzá annak köszönhetően, hogy elővették az egyik legszerelmesebb dalt, a Truth, és ehhez egy olyan szép szöveg íródott, ami tele van metaforákkal, úgyhogy ez bizonyította be, hogy a rapben is lehet érzelmeket, szerelmes érzelmeket átadni. A legjobb zenék sorát tehát most ez folytatja. PM Down érkezik, és a Set Adrift on My Memory Blitz most így a munkaidőben.

0: Kressz FM a legjobb zenék, egy kicsit nézzünk körül az ország útjain. Szerencsére nagyobb balesetről nem tudok beszámolni, csak kettő infón van, ahol kicsit lehet majd számítani a délutáni órákba megnövekedett menetidőre. Az egyik a 10-es főúton, a 16-os kilométernél, itt egy új gyalogos átkelő helyet építenek. Aki a délután folyamán majd erre megy haza, az számoljon ezzel, hogy hosszabb lesz az idő, csak úgy, mint Dunaharaszti elkerülő szakaszán az 51-es főúton, a 17-es és a 18-as kilométernél. Itt irányonként váltakozva halad majd a forgalom, úgyhogy föl kell tankolni a türelmünket, de ebben szerencsére segítenek a legjobb zenék. Viszont mielőtt mondanám, hogy mi jön majd a folytatásba, azt hagyd mondjam el, hogy bárkinek bármilyen infója van az utakról, az dobja a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. A folytatás hamarosan a rövid szünet után Sean Paulé lesz, és a Vivi Burninnel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán természetesen folytatom, hogy jól teljen a munkaidő, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Flo Rida, a Good Feelinget hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Jól sikerült az Élelmiszerbank hétvégi gyűjtése. Irodalomtörténeti relikvia is kalapács alá kerül. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte Karikó Katalin Nobel díjas kutatóbiológus, a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldséggyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Ritkaságok kerülnek kalapács alá a BÁV művészeti aukcióján, csaknem 600 tételre lehet majd licitálni májusban. Az egyik legszemélyesebb darab Füst Milán arany zsebórája. Emellett drága köves ékszereket és festményeket is árverésre bocsátanak. Az iparművészeti alkotások között zsolnai szecessziós vázák vagy Kovács Margit kerámia is fellelhető. Az aukció anyagát egyébként ingyenesen meg lehet nézni a BÁV galériájában. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szerintem rengetegen vannak úgy, mint ahogy most én. Nagyon nehezen megy ez a hétfő. Ráadásul itt Budapesten az se segít, hogy be van borulva, és hát esett is az eső, úgyhogy nagyon remélem, hogy leketyeg a munkaidő minél gyorsabban, és erre a segítségemre itt vannak a legjobb zenék. Például bekészítettem Robbie Williams-t, a Road to Mandalay-jel érkezik, az óra elsője pedig Janet Jackson-é, az All for You-val indul.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Got a nice package, alright, 'cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright.
4: Edit.
5: 4, 3, 2, 1.

Best FM a legjobb zenék, Tupackkel folytatom, akinek egyébként a rap világán kívüli elismerést ez a dal hozta meg, nem véletlenül, hisz megmutatta lírai oldalát, és zseniálisan használta fel az 1986-os The Way It Is című Bruce Hornsby slágerét, aminek köszönhetően hidat tudott építeni a generáció közé. Tupac érkezik, és ő átkeresztelte a dalt a Changes-re, ezzel megyünk tovább itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, a Delight teremtett hatalmas nagy hangulatot így a munka mellé, a Grow Within Your Heart szólt az elmúlt 3,5 percben, és hagyd mondjam el, hogy a hétfőhöz mi adja meg igazán a hangulatot majd például az estében, akár erre lehet majd otthon egyet főzni, vagy éppen hazautazni, ugyanis este 6 órakor indul majd a Night Shift méghozzá Whiteboy-jal és Lauer-rel, úgyhogy a klasszik terítéken akár ehhez hasonló dalok is felcsendülhetnek majd, amivel a rövid szünet után érkezek. A Csoklet Pumáról van szó, és az Always and Forever szól ebből az érából majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk együtt a munkaidőt a legjobb zenékkel. Dezri dalát már bekészítettem, a Life-ot hozzá el majd a következő órában. Life, oh life,
0: oh life. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Borzene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
6: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek fel.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Folytatódnak a bizottsági meghallgatások, szigorú fellépés lesz a szennyezőkkel szemben, csalókra csaptak le. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Európa legszigorúbb szankcióit és legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Ezt ígérte bizottsági meghallgatásán az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Idős embereket vertek át a magukat rendőrnek kiadó csalók, letartóztatták őket. A két férfi több mint 30 millió forintot csalt ki áldozataitól, közölte a miskolci törvényszék. Telefonon keresték fel a sértetteket, azt állítva, hogy adathalász tevékenységet észleltek a bankszámlájukon. Rávették őket, hogy vegyék fel a pénzüket, és adják oda azt a magukat rendőrnek kiadó elkövetőknek. Egy esetben számlaszámra is kérték a milliókat, eljárás indult az ügyben. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszer gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A fellegekig repülünk, méghozzá Sonicnak köszönhetően, ugyanis jön a Megagiga slágerével, a Sky-jal, az óra elsője pedig megadja a ritmust a munka mellé. A Safri Duo lesz, aki prezentálja, a Baja Bajával indul az óra a mikrofonnál, Horváth Zoltán Hori, május 11-e van, rádiózzunk együtt, egészen este 6-ig hozom a legjobb zenéket.
0: Best FM

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beléd szerettem, ez van Geszti Pétertől és Péterfi Boritól, és bontogatja szárnyait a napsütés, hála Istennek, hogy eltűntek ezek a felhők, én nagyon örülök neki, de hát közel sincsen olyan idő, mint ennek a dalnak a videóklipjében volt, ahol az énekesnő egy nyitott kabrióval suhant végig egy mezőn szikrázó napsütésben. Desiree érkezik és próbálja átadni ennek az életérzését a Life-on.

0: Best FM a legjobb zenék, a Runaway és a The Sun Lovers után egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Fugees csapata, ők a Ready or Not-ot hozzák majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Without a dope beat.

Best FM a legjobb zenék, jön annak a mestere, aki 2003-ban megmutatta, hogy a Twentzből is lehet popzenét csinálni. Sikémről van szó, akinek egyébként ez a hangzás, amit ebben a dalban hozott, teljesen a védjegyévé vált, és nagyon-nagyon szeretjük a klubokban is és a rádiókban is hallgatni, úgyhogy most a délután földobja Sikém a Love on the Run-nal itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
2: Ma és holnap zajlik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamentben. Hamarosan megkezdődik a gyűkési vízhálózat bővítése. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Bővítik a gyükési ivóvízhálózatot. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatása szerint szeptember végéig összesen több mint 1000 méter hosszú új vezeték épül ki a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig tartó szakaszon. A munka egy része Natura 2000 természetvédelmi területen zajlik majd, ahol a szakemberek az illetékes hatóság előírásainak megfelelően dolgoznak majd. A beruházás részeként a meseerdő bejáratánál új ivókutat is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a terület vízellátása biztonságosabbá válik. A munkák miatt a meseerdő június 1-e és július 31-ek között, hétköznapokon reggel 7 és délután 4 óra között nem lesz látogatható. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a Villány környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szent Lőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött, szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szent Lőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szent Lőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett 2 helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológiai előrejelzések szerint kedden egy markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet kora reggel 13 fok közelében alakul, és napközben is csak legfeljebb 15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. Kellemes hétkezdést a mikrofonnál, este 6-ig H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, hozom az újdonságot Curtis-től a Kegyelem címmel, de előtte velünk lesz Kelly Clarkson a Well Hello, illetve most a The Killers.
0: 101.7 Best FM.

0: lemezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelet.
1: A legjobb zenék, ez a 101 hét Best FM. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb híreim, addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben, illetve Viberen keresztül. Ami pedig a dalokat illeti, hallható lesz majd többek között Tolvaj Deni, a The Rasmus, a Happy Gang, illetve most a 90-es évekből Fatboy Slim. Right about now, the funk soul brother, check it out.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, mert kiadták a narancssárga figyelmeztetést a várható záporok, zivatarok miatt. A szakemberek szerint ma még körülbelül 6-8 mm csapadékra számíthatunk. Egyébként Pécset 23, Komlón pedig 22 fokot mérhetünk. Holnap reggel 13, napközben 15 fok a jellemző, gyenge hidegfront érkezik széllel, illetve 4-6 mm esővel. Szerdán reggel 3-4, napközben a 18 fok a jellemző, ott egyébként 2-s fontra érdemes felkészülni. Aztán csütörtökön már 21, pénteken 22, a hétvégén 23-24 fok lesz. Az időjárás legfrissebb hírei után folytatódik a zenei maraton, hamarosan velünk lesz Macy Gray, a Random Trip, illetve Martin Solveig is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rászárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Május 11-e hétfő van, névnaposok a Ferencek, nekik sok-sok boldogságot. És van két születésnapos is. 58 éves Tóse Zsuzsa színésznő, akit többek között láthattunk a Komédiásokban, és 27 éves Sabrina Carpenter, kétszeres Grammy-díjas, amerikai énekes és dalszerző. A folytatásban hamarosan délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Addig is zenél nekünk Nelly Furtado, itt a Safe Ride, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hogy mi minden történt Pécsett a vármenyében, valamint az országban, az már is kiderül, mert hogy jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól. Aztán folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd többek között a Unique, előtte Nelly és a Hatten hír.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
4: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Polgármestert és képviselőtestületet választottak vasárnap Felső-Szentmártonban. Szerdán indul a Tour de Hongrie. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Felső-Szentmártonban. A polgármesteri posztért két független jelölt indult. Közülük Várnai Levente a Voksok 52%-ával nyert, így ő lett a község új vezetője. A településen 8 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. Az időközi voksolásra azért volt szükség, mert a korábbi testület februárban a feloszlásról döntött. Ezen a héten újabb helyszíneken várható az adóhatóság munkatársainak megjelenése. Az adótrafipaxban ezúttal két kiemelt helyszín szerepel. Kedden Szentlőrincen a Pécsi utcában lévő kereskedelmi egységeket keresik fel, míg szerdán Siklóson a Felszabadulás utcában található ruhaboltokban lesz ellenőrzés. A revizorok fókuszában a számla és nyugtaadás mellett az alkalmazottak szabályos bejelentésének vizsgálata is szerepel. Szombaton tartották az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros résztvevők Pécsről indultak. A pécsi egyházmegye tájékoztatása szerint mintegy 500-an teljesítették a 22 kilométeres távot. Mária Gyűdön a kegyhelynél szentmisén vehettek részt a zarándokok, akik között a legidősebbek már 80 évesek is elmúltak. Őket és a gyerekeket a misén külön is köszöntötték. A zarándok misén persely adományokat is gyűjtöttek, melyet a katolikus karitász által szervezett, a rászoruló gyerekek nyári táborára ajánlottak fel. Csaknem 10 millió forint támogatáshoz jutott a Somogyi Madárvonulás Kutató Állomás, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány jóvoltából. Ennek köszönhetően az állomás területén található faház megújulhat, ami jelentős előrelépést jelent az állomás infrastruktúrális fejlesztésében. A munkák hamarosan elkezdődnek, a fejlesztés pedig nem csak az itt dolgozók munkáját könnyíti majd meg, de közvetve hozzájárul a madár- és természetvédelem erősítéséhez is. 47. alkalommal rendezik meg a Tour de Hongrie-t. A magyarországi kerékpáros országúti versenyen idén 19 csapat 114 versenyzője indul. Ők a világ minden tájáról érkeznek. A 99 európai mellett észak- és dél-amerikai, óceániai, afrikai és ázsiai versenyzők is lesznek a rajtnál. Magyarországot 15 versenyző képviseli majd. A verseny szerdán indul a Viharsarokból, és vasárnap Veszprémben ér véget. Május 16-án szombaton a mezőny a Mohács-Pécs szakaszt teljesíti majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológiai előrejelzések szerint kedden egy markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet kora reggel 13 fok közelében alakul, és napközben is csak legfeljebb 15 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annika, köszönöm szépen a friss hírek, információk, legközelebb 5 órakor a Best FM-en. Addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, minden mellett pedig jönnek az adópercek, illetve egy rendőrségi felhívás is. Itt lesz a folytatásban Márk és a Mencs meg szerelem, előtte egy brit csapat érkezik, ez már a Morcsiba.
2: 101.7 Best FM.

megismersz. A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ezúttal a siklósi rendőrök kérnek segítséget a Best hallgatóitól, ugyanis keresik az eltűnt Marenics Ákost. A 35 éves Marenics Ákost április 23-án látták utoljára. A férfi körülbelül 186-190 cm magas, közepes testalkatú, rövidre vágott aranybarna hajú és kék szemű. Amennyiben valaki látta a férfit, vagy tud annak tartózkodási helyével kapcsolatban információval szolgálni, az jelentkezzen a siklósi rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es központi segélyhívó számot. Rövidesen jönnek az adópercek a Barlai Krisztinával, addig is velünk lesz Seal, Wolf Kati, most pedig a 90-es évekből Lisa Stansfield, The Real Thing a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NALFA Baranyai sajtóreferensével, témánk az SZIA bevallás.
1: A 2026-os év egyik legnagyobb újítása a bevalláshoz kapcsolódóan, hogy az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocho és járulék adatokat. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent például az általányadózóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulékbevallásukat. Ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves SZIA bevallásba.
0: Hogyan egyszerűsíthető az ingatlan értékesítésből származó jövedelem bevallása?
1: Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a NAV kérdésfelelet alapú kitöltési módja. A közérthető felület segítségével az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk. Elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat.
0: A személyi adóalap kedvezmény érvényesítését hogyan segíti a hivatal?
1: A személyi kedvezményt a betegségről szóló orvosi igazolással, a rokkantsági járadékról vagy a fogyatékossági támogatásról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. A jogosultság alapjául szolgáló igazolásokról és a határozatokról a kiállító személyek, szervek adatot szolgáltatnak a NAV-nak. Ezért ezeket a dokumentumokat nem kell csatolni a nyilatkozathoz, elegendő 5 évig megőrizni. Ha valaki 2025-ben nem kérte, de tavaly már jogosult lett volna rá, a kedvezményt most egy összegben igényelheti az éves SZIA bevallásban. Ebben segít a hivatal új videója, amely lépésről lépésre képernyőképeken mutatja be az igénylés menetét az adóbevallásban.
0: Krisztina, köszönöm szépen! Folytatódik a zenei maraton, hamarosan velünk lesz Junior Jack, előtte pedig az ID Mafia, pont olyan, mint rég.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Közlekedési információt kaptam a 30-as 889 Szentegyhetesre. Ákos jötte nekem, hogy az Uránvárosi Tesco után a Trafipax az úton. Köszönöm szépen, mindenkinek jó utat kívánok. Rövidesen jönnek majd a friss hírek délután 5 órakor, mellőtte zenél Yves La Rock, ez már a Rise Up a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hogy mi minden történt Pécsett a vármenyében, valamint az országban, az már is kiderül, mert hogy jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a felelős szerkesztőtől Ince Anitól. Aztán folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd többek között a Unique, előtte Nelly és a Hatten hír.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Borzene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Borzene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra aján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Ma és holnap zajlik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamentben. Hamarosan megkezdődik a gyűkési vízhálózat bővítése. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Bővítik a gyükési ivóvízhálózatot. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatása szerint szeptember végéig összesen több mint 1000 méter hosszú új vezeték épül ki a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig tartó szakaszon. A munka egy része Natura 2000 természetvédelmi területen zajlik majd, ahol a szakemberek az illetékes hatóság előírásainak megfelelően dolgoznak majd. A beruházás részeként a meseerdő bejáratánál új ivókutat is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a terület vízellátása biztonságosabbá válik. A munkák miatt a meseerdő június 1-e és július 31-e között, hétköznapokon reggel 7 és délután 4 óra között nem lesz látogatható. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villany környéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szent Lőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szent Lőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szent Lőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológiai előrejelzések szerint kedden egy markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet kora reggel 13 fok közelében alakul, és napközben is csak legfeljebb 15 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en, veled pedig találkozunk holnap 3-kor. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, többek között Denzellel, előtte rappel, Nelly. 101.7
0: Best FM, a

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Jönnek már is az időjárás legfrissebb híreim, holnap is marad a csapadékosabb időjárás, reggel 13, napközben pedig 15 fokkal és feltámad majd a szél is. Aztán szerdán a kettős front, reggel 4, napközben 18 fokkal, csütörtökön már megszűnik a csapadékot, 21 fok lesz, pénteken 22, a szombat és a vasárnap 23-24 fokot tartogat, záporokkal, zivatarokkal. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan jön egy beszélgetés, addig is velünk lesz többek között az Alcazar, Lotfi Begi, most pedig Manchesterből a Simple Red.

91.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Következő vendégem Lipi Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves rádióhallgatókat is.
0: Mai témánk nem más, mint a

0: mit kínál a színház a 26-27-es új évadra.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok róla. Talán már sokan hallottak róla, ezért elmondom, hogy már meghirdettük a 2026-27-es évadunk bemutatóit. 13 bemutatóval készülünk a következő évadban. Nagyon bízom abban, hogy ismét elnyeri a kedves közönség tetszését. Az idei évadunk azt mutatja, hogy nagyon sokak elképzelésével találkozott ez a repertoár, amit idén állítottunk össze. Bízom benne, hogy a következő évad is ehhez hasonló lesz. Most már túl vagyunk ebben az évadban a 100 000. eladott jegyünkön, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly a látogatottságunk, kimagasló számok ezek. Nos, összefoglalva tehát, nagyon nagy erővel dolgozik a Pécsi Nemzeti Színház Társulata, akiknek innen is megköszönöm a munkáját, és természetesen a kedves közönségét, hogy ilyen hűségesek hozzánk, és ennyire kíváncsiak ránk, és élvezettel nézik az előadásainkat, és ilyen lelkesedéssel látogatnak el hozzánk, és ilyen szép számban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, bízom nagyon a pozitív folytatásban.
0: És akkor nézzük a bemutatókat. Mire számíthatunk?
1: Nos, igen, a Nagyszínházban Tóth Péter Árgyilus Királyfi című daljátékával kezdünk, ami gyermekeknek és felnőtteknek is egy nagyon szórakoztató előadás lesz, rendkívül látványos lesz, úgyhogy érdemes családoknak ellátogatni erre az előadásra. Ezt követi majd Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című klasszikusa, ezután bemutatunk egy csodálatos operát, Giacomo Puccini Pillangó kisasszonyát, olasz nyelven, magyar felirattal fogjuk az előadást előadni, az előadást játszani. Ezt követi Madács Imre az Ember tragédia a című drámai költeménye, ezután a Pécsi Balett, nagyszerű Pécsi Balett Dracula című előadása került terítékre, ezután pedig az operett kedvelőinek Ábrahám Pál, Szilágyi László, Kellér Dezső, Harmat Imre, 3-1 a szerelem javára. Egy kis érdekesség, hogy legjobb tudomásunk szerint ez a mű, ez a színdarab soha nem volt a Pécsi Nemzeti Színház repertoárján, úgyhogy most először látható ez Pécset, és a következő évben, tehát már 27-ben Mihály Bulgakov világhírű remek művéből, regényéből, a Mester és Margaritából készül egy zenés dráma verzió, ami ősbemutató lesz. A Kamaraszínházban Réi Kuni páratlan párosát mutatjuk be, ami egy kacagtató, szórakoztató vígjáték, egy komédia. Ezt követi egy romantikus zenés vígjáték, Stan Daniels és Bernánc Lét tollából Jövőre veled itt. Azt gondolom, hogy ezt a címet már sokan hallották, akár csak a páratlan párost. Ezután pedig egy különleges, abszurd komédia kerül színpadra, Werner Schwab Elnöknők című abszurd komédiája, aztán az Eastwicki Boszorkányok című fekete komédia, John Updike és Tasnád István műve, Tasnád István színpadi verziója. Talán sokak számára ismerősen cseng ez a cím, hiszen egy nagyszerű világhírű film készült ebből, illetve hát a filmből készült a színpadi adaptáció. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon kedvelik a kedves közönség a filmekből készült színpadi verziókat. Lásd Esőember, A király beszéde, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy bemutatunk idén is egy ilyet, illetve hát a következő évadban, 2027-ben már, februárban, és a sort a Kamaraszínházban Arany László Fehér Lófia című mesejátéka zárja, az Erzsébet Sándor teremben pedig Szűz Zoltán Randi Bár című darabját adjuk elő, ami egy nagyon érdekes zenés párkapcsolati kamarajáték lesz. Szűz Zoltán tollából volt évekkel ezelőtt az Addict című rendkívüli sikernek örvendő előadásunk, úgyhogy talán akik azt látták, örömmel nézik meg és örömmel látogatnak el a színházunkban, megnézi Szűz Zoltánnak ezt a művét, tehát a Randi Bárt. Ezekkel az előadásokkal készülünk, természetesen műsoron maradnak legnépszerűbb produkcióink, a teljesség igénye nélkül a Pál utcai fik és a Legénybúcsú biztosan, meg még néhány ezek mellett természetesen.
0: És ugye lesznek új művészek, no meg egy sztárvendég is, Santusz Barbara.
1: Így van, bővül a társulatunk, köszönöm szépen, hogy rákérdezett. Santusz Barbara csatlakozik a Pécsi Nemzeti Színház Társulatához. Ő mellette Bartus Berci, a Színház és Filmészeti Egyetemről, aki most végez, őt már láthatták a Rómeó Sűrű előadásunkban Rómeóként többek között, és Bayer Fruzsina is hozzánk szerződik, aki pedig az Illatszertárban a női főszereplő. Fiatal, tehetséges, kedves emberek a Pécsi Nemzeti Színházhoz szegődnek, aminek mi nagyon örülünk, és mellettük még egy új tagunk lesz, Stauroszki Éva, aki szintén most végez a Színház és Filmészeti Egyetemen, úgyhogy bővül a társulat, bízunk benne, hogy jól fogják magukat érezni, és hát abban is nagyon bízom, hogy a kedves közönség is és örömmel fogadja őket, és elnyeri a tetszésüket az új művészeink.
0: Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit. SMS Viber száma 30-as 889-107-es. Itt lesz velünk a folytatásban David Getzam, Csak úgy, mint Roy és Ádám, valamint a Csapból is én folyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Eljött a jövő. Megérkezett az e-Vitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az e-Vitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Japán autólegendák kiállítása Bécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en.
4: Érkeznek a záporok, zivatarok. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tarz Zoltán. Országos állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
4: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tarz Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröli Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Intespár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szól.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudja, hogy megkapjátok, vagy úgy nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról, kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0625555155 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régió öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk az e-maileket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

játszanunk egy picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig 7-től 8-ig pörgeti tovább a legnagyobb klubklasszikusokat itt a Pesten, a Nácsikben. Per-per!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a Jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Vigyázni kell a bűrápolási trendekkel. Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem akarok senki mást. Senki más, csak téged.
4: Igen?
3: Baby.
4: Csak
3: vagy
4: téged,
3: valami ilyesmi. Igen. Minden. Isten mentse meg minket attól, hogy megint valaki, mint a Hupikék törpék. A világzene elleni merénylet volt, hogy Hupikék törpékék remixbe. De azt hiszem, az külföldön is volt.
4: De igen, volt mert, a igen meg volt az a Mr. Frog, az is volt.
3: Igen, de hát ez a Buli van Apraja falván, tehát aki ezt kitalálta, hallod.
4: Az nagyon kevés.
3: Ahogy ugye szokták volt mondani, ugye, igen, tehát hogy egy ilyen moslékkeverő fával verném szilánkosra az összes forgóalkat részét egészen addig, amíg mozog.
4: Lehet, hogy gyűjtött betonkeverőre.
3: Tehát, hogy a jó az itt lakni, ugye, a As Long As You Love Me,
4: de
3: meg a Killing Me Softly-nál a kihízott zokni, meg a én hami, ugye a horny, szóval, hogy...
4: Ahogy szoktuk volt mondani, menjél haza.
3: Igen.
4: Egyszer egyébként össze kellene gyűjteni az ilyen zenéket, tényleg.
3: Annyira nem tudsz
4: csinálunk kutyába. Csinálunk belőle egy
3: szettet. Ja, hogy úgy, ja, nem, azt hittem, hogy kéne csinálni egy ilyet, de mondod, annyira nem tudsz kutyába lemenni, hogy egy ilyen, nem. Édes Istenem, na, Tom Novi Orbádi, mert hogy innen indultunk. Lauer Krisztián, a lemezjátszok mögött nyolcok itt a Best Dance.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Egy jó kis Burning Sunshine, mert most már szerencsére egyre inkább itt van velünk, hát ez most már mégis csak benne vagyunk a május közepében. Kéne csinálni egy ilyen Bálint gazdag rovatot, ugye? Te mit nagy kertmével, hogy Krisztián, hát akkor az évelő eper tövekről akkor négy szíves mesél nekünk.
2: Most már alakul egyébként, a cseresznyám nézegettem folyamatosan, május végén itt az idő, le kell szedni.
1: Helyes.
2: Készül a lekvár.
1: Ez ugyanaz a lekvár, amiből tavaly se hoztál, ugye?
2: Csak nem, elfelejtettem, de egyébként most tényleg valamikor...
1: Tudom.
2: De figyelj, egyik évben hoztam cseresznyét.
1: Pont nem voltam itt? Vagy?
2: Pont nem voltam itt, tényleg hoztam be.
1: Jó van, és a klubfiesztát meghallgattad?
2: De azt egy folytában, persze.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Gyorsan egy kör kötelező az elérhetőségekkel, mixcloud.com/
2: DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer and Canard oldalakon tudjátok leszedni a mixeket, vagyis hallgatni, bocsánat.
1: Pontosan, igen. Van egy szép nagy közös profilunk, de kettő, ugyanazon a néven Best FM Night Shift Facebookon és Instagramon is itt találtok meg minket. Aki pedig a Besten keresztül szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, megteheti, Best FM Magyarország, meg egy 06 25 55 155-ös SMS-es Viber számunk is van.

looks like, but baby,

0: A legjobb zenék Mixben. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Lee Cabrera Shake It, ugye? Jól
2: mondom. Igen.
1: Na, ugye picit készüljünk a holnapra, ugye hát jön Hangya, a borzasztó szóvicek koronázatlan királya, tudod, amikor megáll a drive-ba a csávot. Kérlek szépen egy vaníliás shake-et, az sajnos elfogyott, akkor egy vaníliás astalt. Na, én kérek elnézést ezért.
2: Ez annyit. Mentem haza, szevasztok.
1: Oké, jó van, gyere jövő hétfőn. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet, záporokkal, zivatarokkal. Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Megújítaná a honvédelmet a leendő miniszter. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tudatosság és körültekintő tájékozódás, ezek is segíthetnek elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Erre hívta fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: A honvédelem megújításáról beszélt Rosszin Szendi Romulus leendő honvédelmi miniszter, miután az országgyűlés két bizottsága is támogatta kinevezését. A volt vezérkari főnök azt mondta, az új vezetés másként tekint majd a katonákra és a honvédelemre, ezért arra kérte a leszerelésüket fontoló katonákat, hogy várjanak még. Arról is szólt, hogy az állam visszaszerezheti részesedését a védelmi ipari cégekben. Éhínséget okozhat a műtrágya blokád, az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállítóhajó átengedése is enyhíteni a helyzetet, miközben a növekvő költségek világszerte élelmiszer drágulást okozhatnak. Meghalt egy 7 éves kisfiú Belgiumban, miután egy erős szellökés több méter magasba emelt egy ugrálóvárat egy gyerek focitornán. A gyermek a földre zuhant és súlyosan megsérült, az orvosok később már nem tudták megmenteni az életét. Több másik gyerek is megsebesült a balesetben. A hatóságok vizsgálják, hogy megfelelően rögzítették-e az ugrálóvárat, és betartották-e a biztonsági előírásokat. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma, május 11-én van a közlekedési kultúra napja. Hát én ahogy jöttem, mentem a városban egész nap, úgy vettem észre, hogy azért ezt nálunk még mindig inkább anyád napjának hívják. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek. Egészen éjfélig velem White Boy-jal, mint a Night Shift-ben.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék 27 évvel és egy nappal ezelőtt jelent meg ez a most érkező kislemez, amely rögtön az angol kislemezlista második helyén nyitott. Jerry Halliwell érkezik a Look At Me-vel. Good luck.

Best FM, a legjobb zenék. Hallgattassék meg a másik fél is. Gondolom valami ilyesmi járhatott Brandy és Monica fejében, amikor is a Michael Jackson és Paul McCartney duett a The Girl Is Mine által megikletve elkészítették a saját verziójukat. Annyiban azonban sikerült lekörözni a nagy elődöket, hogy ellentétben Michael Jacksonnal és Paul McCartneyval ők ezért a dalért 1999-ben Grammy-díjat kaptak. Brandy and Monica, The Boy Is Mine, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, abban a kevés percben, ami még hátra van ebből az órából, érkezik majd egy gyilkos, meg egy személyjegyző lányokat futtat. Szóval csupa rossz fiú, bad boys, pont úgy, ahogy Alexander Burke mondja.

0: a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

0: produktával.
1: Best FM a legjobb zenék, amikor Szil majd a budapesti koncertjén is biztosan belekezd a Killerbe. Hát az valami olyasmi érzés minden túlzás nélkül, mint amikor a Rolling Stones elkezdi játszani az I Can Get No Satisfaction. Liba Bőr, jön Adamski, és a Killer itt a Bested a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A méhészeket is sújtja az aszály, rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tar Zoltán, országos állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés méz lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában, erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröli Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Intes páráruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Így vagy úgy, de minden a hármas számról szól majd a következő 60 percben. Vagy úgy, hogy ott van a csapat nevében a hármas, Three Doors Down, vagy úgy, hogy háromszor mondanak majd valamit, ring, ring, ring, vagy úgy, hogy csak simán egy háromtagú zenekar érkezik, a Sugar Babes, és egy egykori háromtagú zenekar énekesnője, Beyoncé, indítja az órát a Halo-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek, egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké, mekkora a színpad, mert akkor lehet, hogy vinnénk valami kisebb díszletet. Aztán később kiderült, hogy az a legendás piramis volt az a kisebb díszlet, ami a komplett 350 000 dolláros büdzsét felemésztette, de ahogy mondani szokták, a többi már történelem. Kereken 20 évvel ezelőtt írta a történelmet a Daft Punk a Coachella fesztiválon.

Fateless FM a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani Fateless már nem az a Fateless, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fateless jó pár szó Maxi Jazzzel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazzzel jön az Insomnia.

Best FM, a legjobb zenék a mai naphoz képest egy picikét visszahűl az idő holnapra, 18 foknál nagyon nem lesz melegebb kedden. Lesz hidegfront, és lesz közepesen felhős égbolt, illetve pont úgy, mint ma, random záporok, zivatarok.

Best FM a legjobb zenék, Pitbull csak négyig számol, nekünk azért tovább kell számolni, mire nyáron végre idejön a Puskás Arénába, de abban biztosak lehetünk, hogy a brutális repertoárnak ez is a részét fogja képezni. I know you want me, Kaya Ocho, jön Pitbull, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Egyre több az elektromos autótöltő itthon. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek, mondta a rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak, és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sokfelé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.

Best FM a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap, és a 65. születésnapját fogja ünnepelni Max Alfred Elliot. 1961. június 10-én született Maxi Priest. Ő jön itt most a Besten a Close to You.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love.

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizérlő című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához, ez itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Tudom, hogy nehéz volt, tudom, hogy kemény volt, de még egy óra és vége. Ígérem, ennyi lesz a hétfő, és onnantól, hogyha ezen túl vagyunk, akkor tényleg a maradék négy nap, a kedda, szerda, csütörtök meg a péntek, az már pikpak elmegy, és rögtön itt van a hétvége. Nekünk pedig rögtön itt van Amy Winehouse, a Back to Black-kel indul a mai utolsó 60 perc itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal eredetie Tracy Chapmantől 1988-ban 3 Grammy-díjat is nyert, tavaly pedig beiktatták az amerikai nemzeti archívumba. Jön a Fast Car, Luke Combs-tól.

Best FM, a legjobb zenék. Zárom a hétfőt, zárom a night shiftet. Ennyi volt mára, nagyon köszi mindenkinek. Holnap kedd, úgyhogy funkival indítjuk az estét. A night shift első 120 percében funkit fogunk majd mixelni. DJ Hangya kedvére az elsők, és ő csatlakozni fog majd hozzám. Jön a Shakedown, és az F9. Én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.